0: ki sunat tamamen de bármire mata szerített infal. No, mi a bele? A fejte gyövete, szaudi, bárkumdál szerint a húza, vagy kinnik szerint.
1: Ovintis, nay maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: kinek szünete maga hegye, bármilyen máta szerített énfal. No, mi a bele? A fejte gyövete, szaudi, bárkumdál színén, a húza, vagy kinek szünete.
1: Ovintis, nay mag-informasyon balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siya na belo, lori ekipa na beservisu, hato brigaduwain, i-adeus.